Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Kukacstarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kukacstarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.naptarisznya.hu.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Ünnepi nap a mai, május 5-e van, és május 5-én megünnepeljük, hogy 15 éves a poptarisznya.hu. És hogy kinek köszönhető, hogy ez a műsor létrejött, azt is rövidesen eláruljuk, hiszen itt lesz a vonal túlsó végén az az úr, akinek annyi mindent köszönhet ez a rádióadó, továbbá többek között azt is, hogy ő volt, aki kitalálta, és nagyon-nagyon sokáig velem szórakozott, hogy jöjjön már össze ez a műsor, én pedig mindig tiltakoztam, aztán szerencsére beadtam a derekam.
1: Már 15 éve önökkel.

0: Május 5-e. 15 éves a poptarisznya.hu. Egész nap ünnepi műsorok.
1: Poptarisznya.hu.
0: Retro. Örök. Poptarisznya.

0: Peter, Peter, Tinny Vinny Yellow Polka Dot Bikini. Ez volt a Bomba Lurina. No, akkor jöjjön az az úr, akinek köszönhető tulajdonképpen a poptarisznya.hu. A vonal túlsó végén a feltaláló Popovics László. Szia, Laci!
1: Szia, Laci! Üdvözöllek én is téged. Kikérem magamnak, hogy úr.
0: Nem vagy úr?
1: Nem, soha nem is voltam. Nagymamám mondta ezt annak idején. Egy nagy gyárba dolgoztak még a háború után, és vörös volt a haja.
0: Aha.
1: Mondták neki, hogy azt a vörös boszorkányt, azt tüntessék el onnan, és mondta, hogy a boszorkányt kikéri magának.
0: Ez jó. Na de hát akkor térjünk a rádióra magára, mert ez tényleg a te nagy ötleted volt, és ezzel a nagy ötleteddel kerestél meg engem is, én egy kicsikét. Azt hiszem, hogy tiltakoztam, hogy nem, mert miért, meg hogyan, de nem hagytál engem nyugodni.
1: Hát ez egy érdekes dolog volt, igen, ugye mi ismertük egymást jó pár rendezvényről, kezen-kézen közön, én is rádiós körökben mozogtam és dolgoztam több rádióban, te meg aztán ugye országosan ismert emberként rengeteg helyen, és amikor találkoztunk, akkor így felvetegettem, hogy mi lenne, ha esetleg meg néha telefonon is zaklattalak ezzel, hogy keresünk egy frekvenciát, akkor még ugye frekvenciában gondolkodtunk. Aztán mivel nem találtunk olyan frekvenciát, ahova ezt úgy jó szájízzel betettük volna, de feldobtam, hogy akkor esetleg mi lenne, ha ezt az interneten csinálnánk meg, és ez úgy tűnt, hogy megtetszett neked ez az ötlet, és aztán azt hiszem te álltál elő vele, hogy akkor jó, akkor csináljuk meg interneten. Én csak annyit kérdeztem, hogy jó, de mi legyen a neve, és akkor te visszadobtad a választ, szemes egyszerűséggel, nagy bétotos lazasággal, hogy hát mi, hát poptarisznya. És tényleg.
0: És ennek
1: nem volt megállás emlékeim szerint.
0: És ennek 15 éve. Tulajdonképpen az igazsághoz hozzátartozik, hogy én egy évet sem akartam neki igazából adni, mondom. Ez nem fog működni, még nem nagyon kedvelik az internet, még nem tudják, hogy történnek ott a dolgok, és hogy fognak oda kerülni az emberek. De aztán a világ itt volt, és itt van a mai napig is a poptarisznya.hu-val.
1: Igen, és te rád jellemző ugye a jövőbelátás, és az, hogy megérzed, hogy milyen jó és milyen nem, és te akkor mondtad, és én kicsit meg is voltam döbbenve jó értelemben, hogy sokkal lelkesebb lettél, mint én voltam, pedig én sem voltam lelketlen, bár bocsánat a szóvicért, de hogy mégis belelkesültél attól a tudattól, hogy valami újat csinálunk, valami teljesen új platformon, és gyakorlatilag te húztál minket így végig aztán, mert ugye többen is voltunk, hogy akkor ezt csináljuk végig, és aztán jöttek az akadályok, ezeket ugye elhárítottuk, erről is hosszasan lehet beszélni, akár az indulás előtti időszakban, hogy szereztél stúdiót, hogy szereztünk társakat, hogy lett az egész zenei repertoár és a technika összerakva, hogy indultunk el. Vannak ennek kapcsán is emlékeim, majd ha ott tartunk a beszélgetésben, szívesen mesélek róla.
0: Amire én emlékszem, hogy az első találkozásunk természetesen egy étteremben volt a Duna partján, közel a Margit hídhoz. Ez egy nagyon jó kis étterem volt, én nagyon kedveltem, oda hívtalak benneteket. Ott volt egy Rozgonyi Gábor nevű zseniális fickó, aki elsősorban videókkal foglalkozott. Ki volt még ott hirtelenében, nem is tudom.
1: Kérlek szépen, a Rozgonyi Gabi, ő volt az ember, akit én hoztam, és a Hargitai Gabi volt, akit te hoztál, és gyakorlatilag ugye Hargitai Gabit ismerik a hallgatók, bár Rozgonyi Gabit is, hiszen ő is vezetett nálunk eleinte műsor. A Rozgonyi Gabi egyébként azért is került be a technikai háttér származó csapatba, mert hogy akkor már akkor internetrádiókat is üzemeltetett. Egyébként igazad van, videózott is, tehát videókat forgatott, filmeket szinkronizált, tehát külön stúdiói voltak erre, és az a know-how, amit ő tudott, az nekünk nagyon jól jött, illetve az a profizmus, amit ő biztosított gyakorlatilag a munkájában, az mindenképpen szükséges volt. És a Hargitai Gabi pedig ugye a lemez kiadói oldalról jött, hogyha jól emlékszem, hogy ugye te hoztad, aztán így összeálltunk négyen.
0: Igen,
1: a megbeszélés, ez egy érdekes helyszín volt, illetve a maga a szituáció ugye abban az étteremben, ha emlékszel, hogy mit.
0: Persze, hát a Rozgonyinak ellopták a pénzét, arra emlékszem, szegényként. Soha nem lett meg. Szóval neki ez nagyon-nagyon rosszul indult ez a dolog. Na, a lényeg még, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első stúdiónk az a Visegrádi utcában volt. Egy jó nagy stúdió, azért béreltünk egy ekkora helyiséget, mert akkor ott elfér a film, elfér a lemez, és hát elfér a rádió, nem utolsó szempontként. Emlékszel a Visegrádi utcára?
1: hogy ne le kellett menni egy nagy lépcsőn. Aha. Olyannyira emlékszem, pincében hogy ugye külön stúdió része volt a Rozgonyi Gabinak, mert ott még szinkronizált filmeket, és külön stúdió része volt a popterisztne.hu-nak, a hátúra be kellett menni, és nagy tervekkel ott nekiálltunk átalakítani az egész épületet, akkor még nem tudtuk, hogy közel, azt hiszem, talán egy év múlva, vagy nem tudom mennyi, másfél év múlva továbbálltunk egy másik ideiglenes helyszínre, de nagyon-nagyon-nagyon kellemes emlékekkel teli hely volt legalábbis számomra, hiszen ugye nekem megadatott az, hogy összerakjam a nulláról azt az első technikát, azon a nagy Yamaha keverőpulttal.
0: Igen.
1: Ami aztán végigkísérte az első jó néhány évünket. Én nem is tudom, talán 5 évesek lehettünk, amikor lecseréltük azt a keverőt.
0: Igen, azt hiszem, első 5 évben a Yamaha volt, és nagyon jó volt az a Yamaha, én nekem nagyon-nagyon tetszett. De ezért mondjuk el azt is, hogy azért kellett búcsút mondanunk a Visegrádi utcának, mert Rozgonyi Gabi lemorzsolódott, és aztán később a másik Gabi is úgy döntött, hogy mégsem, és hát ebből adódóan a lemez kiadásban sem volt annyira sikeres, és hát éppen ezért Hargitay Gabi is abba hagyta ezt tulajdonképpen, és nem kellett annyi helyiség, mint amennyi volt.
1: Igen, kimentek mind a két, Gábor kiment külföldre.
0: Igen.
1: Megcsapant a csapat, és ez volt az oka valóban.
0: Hát tulajdonképpen még most is így van ez, hiszen Rozgonyi Gabi azt hiszem Spanyolországban tevékenykedik, Hargitay Gabi pedig itt a szomszédos Ausztriából jár haza Pestre.
1: Igen.
0: És jön a stúdióba a mai alkalommal is, itt lesz velünk majd valamikor a Best of Disco-val 5 órától.
1: Nagyon jól tudod fejből. Én a Tilával, meg a többiekkel mindenkit leegyeztetett, leírtam, vagy 10-szer, de nem tudnám visszamondani fejből, hogy mikor ki lesz ma.
0: Hát nézd, az az igazság, hogy nem akarom magamat fényezni, én is papírról olvastam föl, nekem mindig vannak papírjaim, ezt a Komjátitól tanultam egyébként. Neki is rengeteg papírja volt, és hát volt idő, amikor nekem baromira nem kellett papír sem telefonszámhoz, sem pedig ahhoz, hogy miről akarok beszélni, de aztán teltek múltak az évek, és rájöttem, hogy ez a papír, ez egy nagy segítség. Aztán vagy használod, vagy nem, de nem árt, hogyha ott van melletted.
1: Igen, ez abszolút így van, és Gyuri bácsinak is sok mindent köszönhetünk, ugye a következőkor az övé lesz.
0: Így van.
1: Nem csak ebből, hanem amúgy is ugye a csapat része, még akkor is, hogyha már nincs velünk sajnos. Viszont hát amíg velünk volt, addig ugye a születésnapokat is velünk ünnepelte, és hát ennek kapcsán a következő óra az valóban körülötte.
0: Az 5. születésnapunkon volt a stúdióban bent.
1: Igen, annak az anyagát vágta össze Hajcser Attila. Tegnap még itt gőzerővel dolgoztunk Attilával mindenféle anyagokon, amiket ma fel tudunk használni. Ezért vagyok én is aránylag felkészült ebben a témakörben. Viszont nem tudom, mennyire emlékszel az induló műsorokra, ugye amikor 11-ben elindultunk. Tehát összeállt a technika, meg lett az alapzenei repertoár, és akkor neked volt egy otthoni stúdiód, készítettél egy konzervanyagot a biztonság kedvéért, és akkor mi a Rozgonyi Gabival, meg a szervert, meg az adásgépet, meg a mindent ott konfigurálgattuk, vártuk a hallgatókat, volt egy ilyen hallgatóbevárózene, és aztán reggel 9-kor azt hiszem elindult az első műsor általad. Hál' Istennek különösebb technikai probléma nélkül. És én arra emlékszem, hogyha megengeded, nem tudom, hogy neked megvan ez még, hogy akkor még csak e-mailben kommunikáltunk emlékeim szerint a hallgatókkal, viszont nagyon sok e-mail jött már a műsor kezdet előtt is, és képzeljék el a hallgatók, hogy akkor, tehát 2011-ről beszélünk, a Petőfi Rádióban egy technikus megkeresett, egy akkori technikus, hogy itt van a keze a gombon, hallgat minket, és egy gombnyomásra vagyunk attól, hogy bekeverjen minket országosan a Petőfibe. Hát azt a műsort, amit... És mondta, hogy hosszú percekig gondolkodott, hogy megnyomja azt a gombot. Hát a végén nem mertem megnyomni, nyilván az állásával játszott volna, de nagyon közel állt hozzá, hogy bekeverje.
0: Nem, erre a sztorira nem emlékszem.
1: Nekem ez nagyon megragadt, az e-mailbe jött.
0: Nagyon bátornak kellett volna lenni ahhoz, hogy ezt a gombot megnyomja, és hatalmas botrány lett volna belőle, hú de nagy.
1: Azt hiszem, igen. Igen, de minden esetben egy érdekes színfoltja az akkori indulásnak, azt hiszem.
0: Hajcser Attiláról néhány szót feltétlenül. Attila volt az a srác, aki egész mással foglalkozott, és aztán egyszer csak betévedt valahogy a stúdióba, mert akart velem találkozni, akart találkozni a Komjátival, és aztán egyre többet volt bent a stúdióban, és bizony, aztán ott is maradt, hála Istennek, és hát a mai napig is az egyik legoszloposabb tagja a poptarisznya.hu-nak.
1: Igen, Attila, nagyon sokat segít nekem is a háttérben, meg mindenkinek, és valóban, ahogy említetted, ő már a kezdetektől fogva küldözgette szintén az e-maileket, illetve amikor a Facebookot, mint platformot is bevontuk, már akkor ott is egyeztettünk, sok minden kiderült, többek között, hogy egy középiskolában jártunk, stb. És aztán nagyon lelkesen mindig szeretett volna ugye bejönni, ahogy mondtad, és egyszer-kétszer bejött hozzánk, és aztán nálunk is ragadt. Pont az első költözés, hogyha emlékszel, ami a Visegrádi út kis stúdiónak a megszüntetése.
0: És mentünk a Kőrútra, a Magyar Gyurinak az egyik lakásába.
1: Igen, és ott Attila már ott volt, és segített a költözésben is.
0: Igen.
1: Ott kapott kulcsot, hogyha mondhatom ezt így.
0: Igen, akkor már a kulcsos, hát az nagyon fontos dolog volt, mert hát a stúdiókban értékek voltak, úgyhogy nem mindenki kapott vagy kaphatott kulcsot. De emlékszem, ott abban bizony a stúdióban, ahol nem tudom, harmadik emeleten volt a Kőrúton, és baromi nagy zaj volt, mert a villamosok, ha elmentek, be kellett csukni az ajtót minden körülmények között. Szóval a lényeg a dologban az, meg az ablakot, mert bejött a zaj. Szóval az egy nagyon-nagyon jó stúdió volt, és nagyon sok minden történt abban a stúdióban is, és ott azt hiszem az egyik legemlékezetesebb számra, hogy eltűnt a porszívó. Te emlékszel erre?
1: Hú, porszívó, volt valami, de ez ott volt még a Magyar Gyuri stúdióban?
0: Igen, igen, amikor akartunk már onnan elköltözni, igen, akkor nem volt meg a porszívó.
1: Tényleg, ott voltak ilyen szekrének, azt hiszem ott, hogy bementünk, és nem volt már ott meg, igen. És lehet, hogy nem tudom, azon mondok, hogy valamely srác esetleg kivitte külföldre, de nem valószínű, mert ahhoz nagy volt.
0: Nem.
1: Aztán lett egy másik.
0: Egy ugyanolyan ilyen. Valahogy egyszer csak lábakért. Vannak ilyen dolgok, amelyek egyszer csak úgy eltűnnek. Szóval ez volt az a bizonyos stúdió a Kőrúton, amit igazából nagyon-nagyon kedveltünk. Végül is jó hely volt, mert de még ott volt a Rozgony is, azt hiszem, ott volt egy felső szint.
1: Igen, ott volt egy ilyen kis hogy hívják, amikor fölmész, egy galéria.
0: Galéria volt, igen. Igen. És aztán a galéria is, meg a Magyar Gyuri féle táborozás után kerültünk egy olyan helyre, ahol nagyon sokat eltöltöttünk, a Katona József utcába. Az viszont már a földszinten volt, és kisebb volt a zaj, nagyobb volt a bűz. Szóval, hogy mondjam, Az is egy izgalmas helye volt a stúdiónak. Nagyon szerettem én legalábbis, nekem nagyon közel volt, nekem csak át kellett a Pannoniából sétálni.
1: Igen, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor gyakorlatilag az összes stúdiót, kivéve a mostani főstúdiót, az valamivel távolabban tőletlen a mostani lakhelyet.
0: Igen, abszolút, abszolút.
1: De ha az eredeti lakhelyedet nézzük, akkor gyakorlatilag ilyen lógászerűen költöztünk mindig arra a környékre, ahol laktál. Tehát körbe táncoltuk gyakorlatilag a területet, ott azokat az utcákat.
0: Hát ezt a pici előnyt élveztem, valóban így van.
1: Igen, de most már az előnnyel rendelkezve, hogy ott van saját stúdióban.
0: Saját stúdióban.
1: Ennél közelem már kvázi nem lehet.
0: Igen, ennél közelem nem lehet költözni már tulajdonképpen az adáshoz. Milyen emlékeid vannak még neked, hiszen mind alapítónak, és hát az oszlopos és legfontosabb tagjának ennek a rádióadónak. Van-e olyan emlékeid, amit még nem osztottál meg senkivel, és szívesen elmondod most a 15 éves évfordulón?
1: Hát ez egy roppant jó kérdés, mert én emlékekkel mindig rosszul állok, mert rengeteg élményem van, de nem mindig jutnak eszembe. És próbáltam én is készülni. Részben ez majd abban az órában hallható lesz, amit majd készítek, nem akarok minden point lenőni, de az tény is való, hogy nagyon sok olyan barátság és hallgatói kapcsolat, vagy hallgatói kapcsolatból induló barátság keletkezett itt a 15 év alatt, ami azért meghatározta akár az én, akár a rádiónak az életét, vagy akár a mi életünket. Itt tényleg nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztunk, rengeteg jó fejhallgatónk van, ha kell segítenek, ha kell bármilyen dolgot megtesznek, ami éppen szükséges ahhoz, hogy túllendüljünk, hiszen ha te magad is belegondolsz, akkor ebben a 15 évben, de már a kezdetétől fogva rengeteg olyan problémával szembesültünk, mint technikai, mint financiális, mint üzleti szempontból, amiket át kellett hidalni, és amin lehet, hogy sokan elvéreztek volna, de hála neked, nekünk, a hallgatóknak, mindenkinek, aki segített, vagy segít, vagy segíteni fog, ezeket időről időre megugrottuk, és így aztán nem egy éves lett a rádió, hanem most már 15. Egyébként érdekes, hogy nekem nem tűnt föl, hogy te nem adtál neki több, mint egy évet eleinte, tehát nem látod ott rajtad. Vagy ügyesen titkoltad, vagy egész egyszerűen nem tudom, mi lehetett az oka, de a lelkesedés látszódott, és tényleg nagyon jól működött a dolog. Ami még így eszembe jutott, így, talán nem mondtuk még el, hogy ugye annak idején mi próbálkoztunk különböző, hát nem volt még akkor ilyen mobilnet, mint most, hogy korlátlan, meg 1-2000 forintért, meg pár ezer forintért benne van a teljes havi internet lehetőség, akkor mi nagyon gyerekcipőben járt ez a mobil internet dolog. Tehát általában asztali számítógépeken hallgattak bennünket, és akkor te kimentél Amerikába, jól emlékszem, és hoztál haza valamilyen iPad-et, vagy valami első generációs valami cuccot, és mutattad, hogy ez a jövő, és hogy akkor ezen fognak minket hallgatni. De ugye az volt a problémánk, hogy útközben hogy hallgassanak bennünket, hiszen asztali számítógéppel, laptoppal, bedugom az internetet, vagy vezeték nélküli wifi-n lehet hallgatni. Na de útközben hogyan? És ugye erre mondtad, hogy kint Amerikában már egyébként ilyen ingyenes wifi hálózat van az autópályákon, meg amúgy is van mobilnet, csak akkor még ugye itthon is volt, csak nagyon gyerekcipőben, nagyon drágán. És fölvettük, ha emlékszel, mind a három akkori szolgáltatóval a kapcsolatot, hogy kidolgozzunk közösen egy olyan megoldást, hogy valamilyen telefonos csomagban lehessen minket 24-ben útközben hallgatni aránylag olcsó havidíjjal. És ilyen középszint fölé keveredtünk mindig mindegyik szolgáltatónál, de valahogy nem sikerült ezt megugrani akkor. Most meg már teljesen természetes, eltelt 15 év, és teljesen természetes, hogy mindenkinek szinte van mobilnetje a telefonján, és bármikor bármit tud hallgatni, többek között ugye nyilván minket is.
0: Nekem az első igazi nagy öröm, és ez is Amerikában volt, amikor egy bérelt, egyszerű, középkategóriás autóba beülve, a rádióra rápillantva, ott volt az internet elérhetési lehetőség is. És akkor én gondoltam, mi történhet, hát legfeljebb nem sikerül. Kapcsoltam egyet, és jött egyszer csak a poptarisznya.hu. Amerikában, New Yorkban az autóúton mentem, és hallgattam a poptarisznya.hu-t. Na hát ez volt az, ami visszahozta a lelkesedésemet, és ami a csalódás a mai napig tulajdonképpen az internet rádiózással kapcsolatban, hogy bár mindenki hallgatja, mindenki tudja, és óriási számokat lehet olvasni különböző lehetőségekről, de mégis a kereskedelem valahogy nem akar semmilyen formában sem az internet rádiók felé fordulni. És ez egy nagyon-nagyon kellemetlen hír, hiszen azt tudjuk, hogy ez elég sok pénzbe kerül ennek az eltartása, és hát azt is nagyon sokan tudják, hogy gyakorlatilag mi tartjuk el a saját zseppénzünk. Ezt szoktam mondani, nem kocsmázok, hanem internet rádióban vagyok benne.
1: Igen, igen, igen, igen. Azt azért hozzáteszem, hogy hallgatói támogatások is érkeznek. Nyilván ezek nem elegek a teljes költségek lefedésére, tehát nyilván hozzá kell tennünk nekünk is, ugye tulajdonosként a magunkét. Nekem nagyon régi vágyam az, hogy minimum 26 óra kijön a rádió, de hát én abban bízok, ugye mondtad itt a kereskedelmi részt, illetve azt, hogy a hirdetések nem úgy. Lehet, hogy ez csak magyar sajátosság volt, talán bízom benne, hogy a következő időszakban ez változni fog, és én remélem, hogy sikerül egy olyan erőt mutatni a rádiónak, mind technikai, mind művészeti, mind üzleti szempontból, hogy ez megváltozzon ez a dolog. Most még nem is arról beszélek, hogy bárki fizetést kapjon, mert hol vagyunk, de hogy gyakorlatilag ne kelljen pénzbe tenni minden hónapban azért, hogy dolgozhassunk. Most nyilván ez így kimondva hülye hangzik, de profánul valójában ez a helyzet. De szívesen tesszük természetesen, ha nincs más megoldás, viszont ha ezzel lehet fordítani, akkor az tök jó lenne. Én bízom benne, hogy a jövőben ez is megvalósul.
0: Így legyen. Laci, az nagyon fontos, hogy a következő óra az Komjáti Györgyé lesz elsősorban, és utána pedig jön a szülinapi koktél veled. Itt a poptarisznya.hu-n. Kész a műsor, vagy rakod még most is össze?
1: Hát a sajátommal foglalkoztam a legkevesebbet, igazából mindenki máséval többet, mert nekem most ugye technikailag azért oda kell figyelnem, hogy mikor mi hangzik el és mi hogy szólal meg. Szóval folyamatos ügyeletben vagyok, most még home office-ban, aztán valamikor a matiné környékén bekeveredek a stúdióba, már fizikailag, és aztán visszakeveredek a home office-ba, és folyamatosan figyelem az adást, délután majd Alcsár Attila fog felügyelni már, de azért odafigyelek mindenre. Úgyhogy folyamatosan dolgozok valamin, és hát valamit majd összehozok a saját műsoridőben abban az egy órában is. Remélem, hogy sikerül. Még egy dolgot nem mondtam, ha megengeded, az gyorsabb. Így a hallgatóság nevében is, illetve hát a teljes tem nevében engedd meg, hogy mivel én vagyok az első, aki ma adásban beszél veled, hogy hatalmas happy birthday, nagyon boldog születésnapot kívánok neked is a rádión felül, hiszen te is ma ünnepled a születésnapodat.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt itt nagyon jól tudjátok, hogy én mennyire nem szeretem ezt ünnepelni. Legszívesebben ezt a napot hagynám ki az életemből, de hát nem lehet, és hát nem is tiltakozom most már elég régóta ellene, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Ezt direkt megkérdeztem adáson kívül, hogy lehet-e, mert ugye tudjuk, hogy te ezt annyira nem szeretem.
0: Köszönöm szépen még egyszer is mindenkinek, aki idáig írt, reggel 6 órától jönnek a különböző e-mailek, csöng a telefon, amit most nem tudok felvenni, már lassan 3-4 órája, mert ugye az első óra az enyém ebben a születésnapi ünnepi kiadásban. Utána jön Komjáti Gyuri, egy picikét én is ott leszek természetesen, és utána jön a szülinapi koktél Popovics Lászlóban. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy itt voltál, és hát további sok sikert nekünk. Szia!
2: Doktorisznia.hu. Már 15 éve önökkel.
3: Már 15 éve önökkel.

0: Pat Boone és a Speedy Gonzales. Az én ötletem az volt, hogy a retrót visszahozzuk ide a poptarisja.hu-ra is. Bizony, az első időszakokban csak és kizárólagosan régi zenéket játszottunk. Aztán rájöttünk arra, hogy az élet megy tovább, és azok a dalok, amelyek akkor újak voltak, később retróvá válnak, és egy picikét emeltük a tétet, és egészen eljutottunk, ha úgy tetszik, a mai napig, hiszen a Beethoven-ban minden héten vannak újdonságok, és lesznek ezen túl is. És így szépen lassan fiatalítottuk a poptarisznya.hu-t, és nem csak a régi dalok szólaltak meg, hanem az újabbak is, és ez így van a mai napig. Egy nagy-nagy Schlager Tourmix a zenei kínálat a poptarisznya.hu-nak. Fantasztikus sok zenénk van, nem véletlenül tudtuk elindítani azt a másik csatornát is, amire aztán visszakerülnek az igazi oldies zenék. Én az én órámban ezt a múltat próbálom megidézni egy-egy dallal, mint például most Telly Savalas felvételével. Look what you've done to me.
1: With

Nagyon-nagyon sok köszöntés, mind az interneten nem olvasom föl valamennyit, de valamennyit nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönjük valamennyi munkatársam nevében mondhatom. Kiemelek néhányat, Újvidéki Béla írta, hogy én szintén ma ünneplek, 56 éves lettem, és titeket hallgatlak. Emlékszem gyerekkoromban mindig, hogy vártam a poptarisznyát, bekészített magnóval, úristen, hányan és hányan mondták, hogy miért pofázik bele a Bétót. Ez visszatérő dolog volt. Biczó Tamás is üdvözli az adót, és engem nagyon szépen köszönöm, és a legjobb mondat, amit idáig olvastam, ez is Tamástól származik. Kamasz korába érkezett a rádió. I'm so hurt. Ez igaz. To think that you'd lie. Lassan már gimibe járunk. Bobby Vinton énekel, ez a Hurt.

0: csatát én nyertem.
1: Amikor 5 évesek lettünk, akkor már a Katona József utcai stúdióban voltunk, és ide járt be Komjáti György, a felejthetetlen hang, a felejthetetlen barát. Az a munkatárs, aki mindig ott volt velünk, és ha kértük, akkor ő mindig jött. Legyen az karácsony, legyen az húsvét, vagy legyen az éppen egy születésnap. A hangját, emlékét, a stílusát és mindent, amit adott nekünk, megőrizzük. Én tulajdonképpen, hogy rádiós lehettem, azt neki köszönhetem. Igaz, sok mindent másképpen csináltam, de sok mindent betartottam úgy, ahogy ő gondolta, és ő azt, ahogy mondta. Komjáti Györggyel leszek most együtt a következő órában, emlékezzünk Gyurira, és emlékezzünk az 5 éves születésnapra.
2: Poptarisznya.hu
3: Sláger, sláger után.
4: 15 év. Számtalan emlék.
3: Együtt ünnepel a Poptarisznya.hu közössége.
4: A legnagyobb slágerek, a jól ismert hangok és egy különleges nap.
3: Poptarisznya.hu.
4: Mert a zene összeköt.
1: Megmondom őszintén, az egész egy ilyen rövid kaladnak indult a lelkünkben. Én nem hittem volna, hogy ilyen hosszú ideig kibírjuk és elhúzzuk, meg kihúzzuk, és hogy egyre többen hallgatnak bennünket, nem csak Magyarország, nem csak Európa, hanem világszerte, hiszen megbízható információink vannak arról, hogy Ausztráliában hallgatják a Poptarisznyát, Európa különböző országaiban, Amerikában, Kanadában, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok helyen. Bizony ez az 5 év, ez rengeteg, akárhonnan nézzük, és ez mind köszönhető azoknak a munkatársaknak, akikkel ezt annak idején mi megcsináltuk. És hát az utólag néhány héttel vagy hónappal az indulás után hozzánk csapódó, kapcsolódó, és azóta is a rádióban fontos szerepet töltő Hajcser Attilának. És aki lesz az egészet, annak idén megálmodtuk, Popovics László volt, és hozzájött ugye Attila, és hát jöttek a többiek. És bizony ez a műsor azóta úgy érzem kinőtte magát, hiszen már van egy másik csatornánk is, a 60-as évek csatornája, ahol a régi 60-as évek zenéje fut, és szóval egyre inkább bővülünk, egyre többen vagyunk, egyre lelkesebben dolgozunk, és ezt én nem hittem volna 5 évvel ezelőtt, amikor mondtuk, hogy legyen egy poptarisznya.hu. És bizony, most már ezt nagyon-nagyon sokan ismerik, nagyon-nagyon sokan hallgatják, és ez egy rettenetesen jó dolog. És az is jó dolog, hogy az első pillanattól kezdve a stúdióba jár Komjáti György különböző időszakokban, különböző alkalmakkor, és persze mindig különböző zenékkel. Komjáti György az ős csapat alapító tagja, nyugodtan mondhatom itt a stúdióban. Szia, Gyuri!
5: Szervusz, szervusz! Öröm, boldogság, ez vesz engem körül. Köztetek persze mindig boldog vagyok, és mindig örömmel jövök, de most különleges öröm az, hogy születésnapot ünneplünk, nem is egyet, mert mondjuk ünnepeljük egy rádiónak, egy internetes, egy világhálón hallgatható rádiónak, a Poptarisznyának az 5 éves évfordulóját és születésnapját, és ünneplünk egy műsorvezetőt, aki szintén születésnapot ünnepel, bár már itt az előbb tiltakozott, hogy nem ő a fő szereplője ennek a mai délutánnak, de én azt mondom, hogy nagy öröm számomra, hogy tulajdonképpen hát nem merem azt mondani, hogy azon a sínen megy, amit én valamikor réges-régen, 1961 környékén megpróbáltam lefektetni. Aztán elmúlt az idő, az az 50-60 év, és ugye az én vonatom egy kicsit ócska lett, de van,
1: hát egyáltalán nem lett ócska, ezt kikérem magamnak a nevedben.
5: Van, aki ezen a sínen megy tovább, és ez a Laci barátom, akit hát szeretettel üdvözlök, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, akik most a Poptarisznyát hallgatják, velünk vannak, és kérem, maradjanak is a következő órákban ezen a hullám hosszon, illetve az internet.

0: Mindig meg tudsz látni, ez mi volt? Ez Tom Happy Birthday, de kitől,
1: mitől? Music Box, az együttes neve, Music Box, és Happy Birthday to you, ez a szám címe.
0: Az egyből felismertem, szóval nem volt különösebben, vagy csak az, hogy ki. Nagyon sok Happy Birthday van egyébként.
1: Igen, igen. Na, kedves barátom, hadd említsem Varga Béla nevét, ő szedte ezt le valahonnan. Az internetről, ha szabad ilyet mondani. Ő talált erre rá, és nem ismerem az együttest, azt hiszem, hogy még a laptopon se lehet a nevüket megtalálni, de nagyon aranyos, egy bizonyos céllal készítették ezt. Így ünnepi kis összeállít arról, hogy boldog-boldog-boldog születésnapot.
0: Igen, borzasztó érdekes, az én születésnapomhoz kapcsolódik mindenféle rádióm, a Kalipszó is, hogy nagyjából akkor tájt indult el, akkor indult el a poptarisznya.hu. A fene tudja, ez miért van. Így egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy felköszöntöttél, de egy picikét azért válaszolva, én nem nagyon szeretem, hogyha engem ünnepelnek, én sokkal jobban szeretek másokat ünnepelni. Az nekem sokkal jobban esik. Olyan teljesen ügyetlen vagyok, amikor engem felköszöntenek a születésnapomon, meg 600 az SMS jön, ami baromi jól esik, és amit a hallgatók írtak, azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tehát nem azért, mert olyan szégyenlős vagyok, de hát valahogy ezzel én így vagyok, hogy sem a névnapot, sem a születésnapot. A másokét viszont azonnal rögtön, mert az nekem nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint az enyém.
1: Van egy megfigyelésem, egy ajánlatom, Laci, ameddig így az ember a 60-as év körül mászkál, addig örülj a születésnapodat, ha ünneplik. Én, amikor a születésnapom következik, és 80-on felül vagyok, én mindig a frászt kapom. Hagyjatok békibe. Nem kell ez a 80-as szám. Köszönöm szépen.
0: Tudod, ez az öregkori szexre szokták mondani, hogy minden megkezdett egy egésznek számít. Szóval ez az évek számában is, minden megkezdett, már nyugodtan mondhatjuk egy egésznek.
1: Nem emlékszem, miről is beszélsz most?
0: Hát ez az.
1: Igen.
0: No, hoztál zenéket, mert anélkül te nem jössz ide, és a születésnapon kívül természetesen még másokat igen. is, úgyhogy most eljössz egyfolytában, jó hallani a hangodat, szeretik a hallgatók, és egyáltalán jól látni, hogy mosolyogsz, és boldog vagy, nyugodtan mondhatom, hogy itt vagy, és mi még boldogabbak, hogy itt vagy velünk.
1: Nem mernék fancsali pofát vágni veled szemben, és az előbb
0: nem engedheted meg magadnak egyébként, ez tényleg így van.
1: Az előbb azt mondtam, hogy próbáltam valamit 1961-ben elkezdeni, amikor a főosztályvezető behívott

a lemezeket, ami tulajdonképpen akkor hiánycikk volt a rádióban, és kedvenceim lettek ezek az énekesek. Hát például, ha most Nat King Cole felvételét elindítjuk, és ha itt a stúdióban körülvevők, ülők ezt meghallják, én nem tudom, én legalábbis otthon, ha meghallom, vagy akkor, amikor meghallottam, egy pillanatra csöndbe maradok, magam elé nézek, veszek egy nagy levegőt, és hallgatom Nat King Cole-t.

0: Nat King Cole énekelt, és ilyenkor az ember nem csak a hangtól van teljesen oda, hogy milyen hangja volt ennek a pasinak, hanem hogy milyen hangszerelések voltak, és milyen hangszerek szólaltak meg, és hogyan tették ezt össze, hiszen gyorsan hozzá kellett, akkor még nem volt komputer, nem voltak olyan gépek, amelyekkel lehetett hegedülni, zongorázni, meg bármit csinálni, hanem hogy bizony meg kellett írni, meg kellett hangszerelni, fel kellett venni, és hát a stúdió technika sem olyan volt, és mégis hogy szól 2016-ban is ez a dal?
1: Igen, igen, igen. És Nat King Cole egy triót alakított még a 40-es évek második felében, 50-es évek elején. Azzal a trióval nagyon sok felvétele volt az akkori rádiónak, de azok például nem szóltak ilyen jól, mint a későbbi énekes felvételei, de azok már azért egy kicsit kifinomultabb és előrehaladottabb technikával készültek, és nagyon sok slágere volt, hát én egyet próbálottam itt most mutatni, de hát ott volt a Fascination, ott volt a Mona Lisa.
0: Persze, hát az volt a legnagyobb slágere, talán a Mona Lisa Netking.
1: És hadd említsem azt, hogy ugye az volt az irány, azt kérték tőlem, hogy azért vigyázzak, hogy ne egyforma zenéket, tehát ne egy

irányba haladjak, ne csak angol, ne csak amerikai, most belemehetünk abba, hogy ugye nagyon sok a tánczene nyelve, a könnyűzene, popzene nyelve az angol, tehát későbbiekben ezt számtalanszor rám olvasták. Na mindegy, én úgy próbáltam a műsort összeállítani, hogy mindenfajta zenét és minden országot képviseljen az az előadó, akit én a műsorra tűzök. Itt van egy svájci csapat, hát sokan talán már nem emlékeznek rá, de én nagyon. Házi Osterwald Sextet, ez volt az együttes, és mindenféle feldolgozást játszottak. Tulajdonképpen, ha az ember valami vidámságot akart, tehát ott a vidám huszár, például, amiben csak olyan nevetés effektek vannak, de eljátszották például, és műsorokra tűzték a Kék Duna keringőt, íme.

0: Hát olyan 25-26 éves voltam, amikor ez a korszak tört rám, ez a popzene és könnyűzenei korszak, de ha a Kék Duna Keringőt meghallgatom, akkor eszembe jutnak a régi osztrák-magyar futballmeccsek. Ú, micsoda meccsek voltak. Mm-hmm. Egy osztrák-magyar meccsen például majdnem leszakadt alattam a FAD tribűn, a Fradi pályán, hát ez egy híres és hát szerencsétlen dolog volt. Ott álltam 20 vagy 30 méterre attól a résztől, amelyik leszakadt a mélybe, ott lezuhantak az emberek. Nem volt olyan nagy kár, meg minden, de azért ez egy eléggé felborzolta akkora kedélyeket. És ha már labdarúgásról beszélek, ugye itt van a két tegnapi mérkőzés, amit ugye figyeltem a tegnap előtt, hát ez az euró, hát labdarúgók, amit ma csinálnak a labdarúgók, hát elképzelhetetlen, ez régen egész más volt, tehát nem lehet összehasonlítani. Aztán beszéletek az aranycsapatról. Itt Magyarországon a 20-30 vagy 40 évesek is azt hiszik, hogy három ember tartotta a magyar labdarúgást, ez nem így van. Az aranycsapat, elmondom nekem, melyik az aranycsapat, Henni, Rudas, Szabó, Kéri, Kispéter, Lakat, Budai, Kocsis, Deák, Mészáros, Cibor. Hát ezt a csapatot nem lehetett akkor megverni.
1: Pedig még nem volt Puskás. Nem volt, volt Kocsis.
0: Hogyne, volt az öcsi. Hát ott 47-ben.
1: És Grosics volt, aki aztán védett a későbbiekben.
0: 47-ben a Puskás öcsi, ott a kispesti pályán meglökték, elesett, Hordágyon kivitték, majd visszajött, és három gólt rúgott a Ferenc. Városnak, úgyhogy szegény öcsit, hát egy éven
1: nagy
0: keresztül...
1: Nagy showman volt.
0: Egy éven keresztül csak azt lehetett hallani, hogy Hordágy. Igen, szép emlékek.
1: Azokban az években úgy valahonnan úgy kinőttek ezek a focisták, és valószínűleg az volt az oka, hogy nem stadionokban, és mit tudom, milyen körülmények, igen, hanem kimentek a ligetbe, a Grundra.
0: Kalmár Jenő, kint focisták. Hát amit édesapám, én őt nem láttam, de láttam Lázár Gyulát, láttam Sárosi Gyurkát és Zsengellér Gyulát. Ezekből az emberekből nőtt ki a kis Kocsis. Igen. Ezekből lett, a Kocsis nem a Honvédbe tanult meg hátra, vagy felhőfejeseket a kapuba fejelni, vagy hátra ollózni a labdát góllá. Ez a Ferencváros, ez akkor verhetetlen volt, csak ugye a hatalom közbeszólt, és az öt játékosát egyszer elvitték, én csak azon csodálkoztam akkor fiatal koromban, hogy nem esett ki a Fradi az első Remélyedő, osztályból, igen, mert az egész csatár, csak a Mészáros maradt ott, az egész csatár.
1: Egyébként emlékszem, gyerekkorunkban mi a ligetbe jártunk ki focizni, a Népligetbe jártunk ki focizni, és bizony nem volt hely. Tehát mindenhol focisztak. Tehát gyakorlatilag nem úgy kiment egy hatalmas terület, és akkor valamit úgy kijelöltünk. Igen. Nem, ott már megvoltak a kijelölt pályák, és ha nem időben mentél, akkor az nem volt, akkor 8-10 pályán ott focisztak, amit kijelöltek. Tehát ott hihetetlen foci élet volt, és még szó sem volt buta stadionokról, meg egyéb hülyeségekről, hanem csak egyszerűen a játék szeretete volt, és akkor megtanult dekázni, megtanult passzolni. Hát ennek volt talán a következménye, hogy ilyen labdarúgók lettek.
0: Hát igen. Puskás Ferenc könyvében nagyon sokszor lehet olvasni, hogy az öcsi egész nap tulajdonképpen futballozott. Régi harisnyákból készítette a rondlabdáit, azzal játszottak. Hát igen. Na most, ha már a futball, illetve a sportról beszélünk, jön egy előadó, egy énekes, aki szintén a német területen arattal inkább a sikereit, de öt nyelven énekelt, olaszul, franciául, spanyolul, németül, és egy artista családnak a tagja volt. Te Signálként használott Silvio Francesco,
1: Adios
0: felvételét. Francescónak a nővére volt Caterina Valente, így aki van. Akkor a 60-as években egy igazi sztár volt, és hogy fel tudták javítani az akkori felvételt sztereóban, ragyogóan szól, íme Brian Hyland egyik slágere, az Icibici Tini Vini.
1: Yellow Polka Don Bikini.
0: Igen, azt, ahogy Caterina Valente előadja, azt érdemes figyelni.

0: Badewanne an.
1: Yeah. Ez volt Katarina Valente, Brian Hylen énekelt ennek a dalnak az eredetét. Katarina Valente egyébként több nyelven énekelt, olaszul is, angolul is, németül is, tehát ami éppen kellett, tehát egy több nyelven beszélő énekesnő.
2: Igen, annak idején volt egy nagyon nagy koncert a régi sportcsarnokban, azt hiszem ez SOS gyermekfalú érdekében. Igen. Csak úgy özönlöttek ide a külföldi nagy sztárok. Hát tulajdonképpen a hallgatóság nem is tudta, hogy ki lép föl itt ott. David Munz, Katarina Valente például. Én ott voltam kétszer is ezeken a koncerteken, de hát akkor már idősek voltak. Hát ugye ez a felvétel, ez 1960 körül készült, itt még tulajdonképpen ő fénykorában van.
3: Váltunk stílust, egy picit a diszkó felé fogok én most legalábbis elkanyarodni.
1: Kanyarodni?
3: És ez egy ilyen soft, dallamos diszkó lesz. 1990-ben készítették, még a szerzőt is megmondom, Dan Dunhill és Mick Dan, Gimme, Gimme, Gimme, ez a felvétel címe. Hát a felvett hölgynek a felvett neve Scarlett, valahonnan ismerős ez a Scarlett.
1: Az de a Scarlett O'Hara,
3: mondjuk az elfújt a szél, ha már a műsor elején széről beszéltem, de nagyon jó a zene, nagyon dallamos. Power Play.

0: Annak nem jutott el idáig, a gimi-gimi-gimi-gimiig, csak az általánosig, ott hagyta a dolgot abban, de hát ennek itt igazából nincs jelentősége. Szóval ez volt a gimi-gimi-gimi-gimi, amely után egy hölgy következik, akit én azt hiszem, hogy nem azért szerettünk, mert olyan nagyon jó hangja volt, hanem olyan jó mutatott a lemezborítókon. Sabrina.
1: Aha.
0: Ez a hölgynek a neve, és hát ilyenkor, amikor egy ilyen Sabrina típusú hölgyekről készült, ilyen minimális fotókat lehet látni egy CD borítóján, akkor úgy nagyjából eszembe jutnak a régi szép nagy bakelit lemezek, amelyeknek a borítóját azért jobban ki lehetett használni, és ugye Sabrina ezt ki is használta rendszeresen, ezt én már elég sokszor mondtam, hogy ő volt talán az egyetlen énekesnő ebben a műfajban, aki a 100 méteres síkfutást úgy nyerte meg mellbedobással, hogy sem kellett indulnia. Akartál mondani valamit?
1: Hát, igen, igen, régi emlékeimet. Nagyon szerették a kollégáimat, Sabrina, mert mindig azt mondták, hogy a lemezt hozzam le, mert a borító sokkal többet ér,
0: hát maga,
1: ami benne van. Igen, na most ezek a bögyös kis hölgyek, már bocsánat, hogy ezt mondom, én már akkor is mondtam, hogy valahogy a sportos lányok tetszenek nekem inkább jobban, úgyhogy ha most felsorolnám azokat, akik ma ugye szívemhez közel állnak, majd hogy azt nem mondom, hogy szerelmes vagyok beléjük, érdekes, azok mindegy kicsit olyan laposak. Ezt megnéztem. De...
0: Szakmailag, vagy pedig külalakra?
1: Jó a kérdés, nem válaszolok.
0: Rendben van. Akkor viszont itt van Sabrina, és az All of Me, ez a Boy, Oh Boy.

0: Sabrina és az I Love Me, úgy zárójelben a Boy, Oh Boy, tulajdonképpen erről énekelt elsősorban a fiúkról, hát na, majd a lányokról. Na gyere, Gyuri, mit hoztál még ide nekem? Ott annyit mondta, hogy 9-esebben semmit soha nem szoktam megtudni.
1: Akkor folytatjuk, és most már egy komolyabb diszkó felvétel jön. Ilyen itáló, illetve eurodiszkó felvétel. Hát az együttes neve semmit nem mond. Dex, ez van odaírva. A cím az igen. Magyarul is, és angolul is egyforma. Bang, bang, bang.
0: Bang, bang, bang, bang. Jó.

0: It's a dance classic.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itt mindig voltak a nagy viták, hogy magyar vagy nem magyar, magyar származású vagy nem magyar származású. Itt ez a László, ez mindenkit úgy megtévesztett. És erről a Lászlóról nagyon sok embernek a Casablanca jutott az eszébe, és az a bizonyos László.
2: Igen.
1: Ő csak Ken László, és hát a diszkokorszak egyik remek figurája. Olasz egyébként, és nem magyar. Itt tegyük helyre a dolgokat. Itt én magam is kételkedtem abban, amit legelőször mondtam, hogy ő nem magyar, hanem mindig azt mondtam, hogy olasz. Aztán volt, aki azt mondta nekem, hogy ez magyar, és akkor nem tudtam utána nézni, hogy kicsikét elhittem neki. Neked biztos volt szintén az életedben, hogy mondtak valamit, és utána vagy elhitted, vagy nem, aztán mentél a saját fejed után.
3: Persze, de azt hiszem, ezt a viccet már elmeséltem nekem. Egyszer valaki megnézte a műsorom, és mondta, hogy kevés a magyar bennem, nem vicceljetek, hát itt van Ken László. Hát, azt mondta, jó, hát akkor jó, hát mégis négy magyar az elég.

0: Ken Laci és a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tovább nem mentek a számolás.
1: 1989-ben méghozzá annak tavaszán, amikor utoljára kiléptem a rádió kapuján, a Boródsári utcából, akkor én azt mondtam, hogy soha többet, mert a rádió szerelem volt, és többször elmondtam, ha a szerelem megszakad, akkor én azt tartom, hogy hátat fordítok, és elszaladok nagyon messzére, nem szeretném a szerelmet fölmelegíteni.
0: Mert az nem gombóc, ebbe igazad.
1: Így van, nem túró gombó. Nem,
0: nem töltött káposzta.
1: Na, de hát soha, hát soha nem mond tud azt, soha. Hogy soha. Ezt most azért mondtam csak el, mert tegnap Bartók Rádióba jártam, nagy örömmel, klasszikus zenéről beszélhettem egy picit, majd ez előbb-utóbb szerintem adásba is kerül. Hát nagyon jól éreztem magam, azért visszajött a régen, 14 évig nem jártam a rádióban, soha nem mondtad, soha, ez még diszkózene, nagyon szép a neve az előadónak, és nagyon jó a zene, 3 perc, 30 másodpercig tart, énekel Michael Dream!

0: szeretnék arról még egy szót szólni, hogy annak idején, amikor ugye én ezt az egész műfajt elkezdtem, nagyon sokat jártunk ifjúsági klubokba, és hallgattuk az, akkor úgy mondtuk, amatőr zenekarokat, akik próbálkoztak a zenével, próbálkoztak ezzel az új műfajjal, hallgatták a Szabad Európa Rádiót, levették az slágereket, amiket hallottak ott a Sláger Rádió, illetve a Szabad Európa Rádiójában, és egy ilyen szám volt, amit tőlem a Kívánság műsorban rengetegszer
1: kértek. Erről van valami kimutatásod, hogy melyik volt az, amit a legtöbbször kérték?
0: Hát hogyne. Az olaszok, persze. Az olaszok,
1: Bobby Solo.
0: Sokan kérték a Rita Pavonit, adjatok egy kalapácsot, hogy összekalapáljam azokat, akik együvé tartoznak, ezt nagyon szerették. A franciákat kevesebben kértek akkor, a németek közül volt a Freddie Quinn, akinek egy nagyon nagy slágere volt, Junge, Kombar Wieder, Nach Wieder, Nach Haus. Híres nóta volt, nagyon sokat. Autofahrer und der Weg című műsorban igen. Nagyon sokat ment.
1: Hát az osztrákoknak a leghíresebb műsora
0: igen,
1: volt.
0: Igen, egy ilyen autós műsor volt. Szepesi Gyuri ennek a mintájára már akkor régen szeretett volna autós műsort készíteni. A Gyuri nagyon szerette ezt a zenét. Amikor külföldről hazajött, mindig volt valami a táskájában, Modunyót, Olimpia, például azt soha nem tudtam megszerezni.
1: Meg a csokoládé, az volt az első, amit ő hozott annak emlékeim szerint.
0: Igen. Na, Nero és a Gladiators, hát van ez ilyen. Egy olyan gitáregyüttes, amelyik el tudta játszani, hát kis gigszerekkel, a Monti, Vittorio Monti, ez egy híres szerző volt, hegedű játszott, főiskolai végzettsége volt. Az 1800-as évek második felében született, és 1922-ben már meghalt, de utána megmaradt ez a csárdás.
1: Nero ez a Monti csárdás.
0: Nero és a Gladiátor.
1: Nagyon ritka felvétel. Ez egy ritka felvétel manapság. Akkor az éjjel-nappal játszani kell a Monti csárdás.
0: Nem is tudtam, csak hosszú ideig tudtam, hosszú idő után tudtam hozzájutni, és akkor hát a Kívánság műsorban lennem szálltak a hallgatókról.

0: Ez a prics prács prúcs, ugye?
1: Észrevették. Moll hangnemben van, amikor ez a vége, gyors rész következik, egyszer moll hangnemben, majd átmegy dur hangnembe, és dur hangnemben.
0: Nem ez a jellemző egyébként, itt a hangnemek képzésekor.
1: De akkor kivilágosodik az egész. Na, ehhez azért jó technika kell, hogy ezt el tudják játszani. Én ezt egy párszor hallottam kezdő zenészektől, hát nagyot szenvedtek, utána fehér nemű csere volt.
0: Ez a Spotnix-os egyébként, azok tudták volna eljátszani, ez még nagy valószínűség.
1: Igen. Kérem szépen, néhány felvétellel idéztem az 1960-as évek elejét, 62-63, akkor még sima tánczenei koktél, majd 64-ben indult a hangommal konferálható vasárnapi koktél.
0: Meg aztán jött a fia, csak fiataloknak.
1: De hogy a következő zenéről egy szót szóljak, hát ugye az amatőr mozgalom akkor a kezdő fiatalok között nagyon sok tehetség volt, és volt egy együttes, amelynek a felvételét én, mint blokkfelvételt elkészítettem a rádióban. Erről a blokkfelvételről annyit hadd mondjak, ezt egyszer lehetett lejátszani. Csináltam egy 20 perces komplett összeállítást egy zenekarral, kifizettük egyszeri alkalomra, majd utána le kellett törölni. Egy ilyen felvételem volt a Strings együttes Ne bánt című száma. Örökké sajnálom, hogy azt akkor letöröltem. Valahogy ez mégis hanglemezre került.
0: Ollan becsületes volt, el kellett volna tenni.
1: Sajnos, igen, korrupció. Nem, nyente korrupció. Letöröltem, tartottam magam a szabályokhoz. A Ne bánt, és tulajdonképpen a szövegét figyelik, egy kicsit rám is vonatkozik. Ne bánt, hogy múlt az idő, és ne siránkozz már, unalmas leszel.

0: Ez volt a Strings együttes. Ez tulajdonképpen egy népszerű magyar banda volt annak idején.
1: Igen, nagyon sokat forgott a neve.
0: És hát voltak
1: közében
0: saját dalaik, meg volt a feldolgozás, mindenfélét csináltak, mint annak idén tulajdonképpen mindenki. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Ez volt az első 5 év, ahogy mondani szoktuk. Hozzáfogunk a következő 5-höz, és remélem, hogy rövidesen ismét találkozunk azokra a zenékkel, azokra az összeállításokkal, amelyeket ugye mi szoktunk készíteni együtt ebben a bizonyos 3 órában, úgyhogy remélem, még sok-sok 3 óra vár majd mi ránk.
1: Én is remélem, és mint köztetek rangidős, én lehettem az első, ezért elnézést kérek. Most én is búcsúzom. Köszönöm szépen a meghívást, szervusztok. További
0: Gyurika, szia, köszönöm, hogy itt voltál.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: hallgathatná újra kedvenceit.
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Mását, nincs itt mását.
1: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n. Yeah!

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: popperisznye.hu.
1: Ez egy újabb sláger.
2: Here comes that man again.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: kezdet.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.
1: Tu me dis, loin des yeux,

1 rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.